0: Ciò pugli sacco,
1: Magyarófa veszélynek a magyarul, édes ütös társa.